0: Rádio Ena 80.
1: Super glasni.
2: Super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio Ena 80.